Ai, tide. Mum. Feifi. Dei. Tutenti na feifi. Dei fu kojo anga juba. Bonigrani de baka. Na yu. Archidosu.